a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Beatbank Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkely páncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repecs alkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitanglió Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Ami mások csak beszélnek. Beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Bitok jó rádió. A legjobb zenéket.

0: mikrofonnál Lelkes István, alias Pete.
1: One, Pete. Two, three, four.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel. Psillel.

0: A Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek.
1: Sima! Nossa!

0: és napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérgő repecsalkú bűnös szájú ritkafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan.
1: De aztán jött... És minden megváltozott.
2: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

Hello, hello, sziasztok, csodaszép! Csütörtök délután kívánok minden kedves Bitong jó rádió hallgatónak. Csütörtököt mondok! 2026. szeptember 10-e van. 16 óra 3 perc, és ez az élet. Ők voltak a Republik.

Nem vagyunk még túl sokan, korai időpont van, ugye mindenki jön, megy hazafele, remélhetőleg véget ért a munka mára. És jöhet a munka mára. Hát sajnos ez egy elhanyagolt időpont, ugye 16-tól 18 óráig csütörtökönként nincs még gazdája ennek az idősávnak, és hát én se tudok itt lenni. Ez most a vasárnapi alkalom miatt, hogy próbáltam itten megtervezni a délutáni munkáimat, úgyhogy két munka között, illetve hát pontosan három munka között. Beestem ide közétek. Aztán már úgyis majd csillapodni fog a kóborló kedvem, legalábbis megpróbálom szombatokra lekorlátozni ezeket, és vasárnap majd a szokott időben azért majd itt leszek veletek, de a héten nem, ezért jöttem most, ma. www.vidangyoradio.com, ahol nem vagyunk még túl sokan, de várunk mindenkit, hiszen helyet lehet foglalni itt nálunk. Szeretettel köszöntöm Tikát, Bubut. Meg itt van a Kata is. Még kb. Egy percig.

Igen, háromig dolgoztam, utána gyorsan elszaladtam, van egy kisebb munkám, amit igazából 1 óra 15 perc alatt kéne megcsinálni, csak hát Andika ügyes és gyors, és olyan, mint a villám. Aztán ugye a következőre meg teljesen mindegy, hogy mikor megyek 5 óra után, úgyhogy így 6 után fogok eljutni. Szia Kisolszán, szép csütörtök délutánt kívánok mindenkinek, neked jó lemezezést, köszönöm szépen, fogunk lemezezni, és én kívánok mindenkinek a következő 2 órához felhőtlen kikapcsolódás, nagyon jó bitang, jó rádióhallgatás.

amit biztosan állíthatok, hogy lesz egy nagyon érdekes lemez összehasonlítás. Akkor és a mostban, bár ugye a most az most sem most van, hanem a 80-as években. Na majd, hogyha eljutunk odáig, akkor azért majd beszélek róla többet, bővebben. De egy dal, két előadó, hiszen a birtokomba került egy nagyon-nagyon-nagyon régi kislemez. Amit különben én már játszottam nektek többször, tehát csak ugye digitális verzióban, nem analógként, hanem MP3 formátumban. Én már akkor is láttam benne rációt, hát aztán ilyenkor, mikor kezembe kerül egy ilyen kislemez, ezért nevezem őket kicsi kincsnek, ugye? Mert hogy ilyenkor dobban a szív, és aztán előkerülnek olyan emlékek. De jó, én ezt játszottam sokszor már, most pedig belesercegtethetem a fületekbe, mert hogy nagyon sercegős, de le is fogjuk cserélni majd az mostra. Figyeljetek!

Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm kacajkánkat is, puszi, itt vagyok, fülellek, kellemes vidámat, remek adást kívánok, puszi ölelés, köszönöm, hogy itt vagy. Meséljetek, hogy telik ez a csütörtök. Hát ez már ugye egy kis péntek, remélhetőleg szombaton nem dolgozik senki. Egy biztos, nekem tele a szívem.

Na hát a hátsó kemény magok közül ugye itt van velünk Kacajka és Szilárd, de mi a helyzet a csetesekkel? Nem hiszem, hogy csak Tika és Bubu.

Azt mondjátok, hogy a születés előtt volt ilyen. Kiszúrtál anyukád eléséget a gyomra. Már állítólag azt mondják, hogy mikor a terhesség alatt ég a kismamának a gyomra, akkor nagy hajú lesz a baba. Szóval te a pocakban már copos voltál. És akkor még zavarban is. Hát lesz még rosszabb. Persze reméljük, hogy lesz még jobb.

is. Én inkább ezt szoktam mondani. Legyen jobb. Mindig nemeset. Bár tudom, hogy ti ott Magyarországon, és én is szívvel lélekkel ezt kívánom nektek. Hogy legalább egy hónapig szakadjon az eső, és napot se lássatok. Húzta innen a csíkot, hogy csak na, ma, le, oh yeah, az a nap. Mikor nem jutok nőhöz, nem, de szóhoz sem. A szerelem, mint egy rossz elem. A kimerült és kiderül, hogy lyukat mar a szívemen. Repülők. És ha lesz még rosszabb. Bizony, hiszen egész 18 óráig itt vagyok veletek.

0: voltam is kisgatyában.
1: Tika, hogy sajnos ma is csak jelzés értük az eső, csak felhős az ég, de tegnap este esett, legalábbis a keletinél láttam egy videófelvételt, hogy szakadt az eső. Tudom, hogy azért ez Budapestre nagyon jellemző, hogy attól, hogy az egyik kerületbe vagy egyik ponton esik, attól még nem jelent az, hogy az egész területen. De Dunajvárosban is tudom, hogy esett az eső.

Nem azt mondtam, hogy 2026. szeptember 9. szerda. Csak az utolsó felvonás. Ja ne, jó, látom. A műsorajánlót nem cserélte ki, Pinocchio. Hát ő se lehet tökéletes, na. Szóval, de legalább meg vagyunk reklámozva.

0: cuckodok, de hát muszáj, mert most még nagyon fitten kell maradnom.
1: Még rosszabb!
0: Na hát Bubutól nem tudtuk meg, hogy gyűjtögetett a kosarába esetleg vacsorát, vagy Melinda főz. Bubu egy kicsit csöndes, ott a háttérben lehet, hogy pucolja a pityókát. Én minden esetre ott, meg itt, meg mindenhol várok rátok. Hip Hop Boys!

0: tudod, nem kéne erről.
1: Nem kéne erről lemaradni, és hát arról sem, hogy 18 óráig vagyok itt veletek, aztán 18-20 óráig pedig majd érkezik hozzátok Mókuska. És a mai napra ennyi lesz, legalábbis per pillanat ezt látom, hiszen Gébelen nem fog hazaérni sajnos 20 órára, hogy a mai napon a tökesti parti

No hát akkor, ahogy hallhatjátok az átállást, lemezezni fogunk. Hozok ilyet is, olyat is, és még egy kicsit várok azzal, amit beharangoztam már ott az elején, hogy lesz egy kis érdekesség is. Hát, ha egy picit többen lesztek, és többen halljátok majd. Modern Talking. Belepattanunk a kedilegben.

van az én mimikém is. Hát szia, drágám, szép délután neked is, puszi, ölelés. Köszönöm, hogy a falra már másztál, értem tőle, miattam.

van velünk Vida Erikám is. Szia, drága, jó műsorvezetés, puszi, puszi ölelés neked is. Nem tudom, hogy Laci veled van-e, de ha igen, akkor neki is. Szeretettel köszöntöm Kovács Ildikót.

mondja nekünk drága Mimikém itt a cseten, hogy ez neki tök jó időpont a rádió hallgatásra. Na hát akkor örülök neki, hogy neked ez tök jó időpont, de ne szokj hozzá legalábbis részemről.

Júj, de szirénáznak ott a háttérben. Na hát a Modern Talking után, a szétválás után már Dieter Bohlen és a Blue System.

nem nevet együtt érez. Szóval ez nekem nagyon nem jó időpont most, ugye egy kicsi változás van megint újfent az életemben. És nem jó már nekem a rohanás, nem áll jó nekem a rohanás. Tehát amikor kapkodok, sietek, oda kell érnem valahova, meg kell felelnem, ez nekem már nem megy, megöregettem. Úgyhogy ilyenkor jönnek a bakik.

szombaton nyerekbe pattanok. Képzeljétek, elvettem egy Deutschland tikettet, ami azt jelenti, hogy Németország egész területén a regionális vonatokkal vonatozhatok ezért a pénzért, amibe ez a havi tikett kerül. És hát a hétvégén rögtön ki is használom, és az Alpok alját megtámadom. Úgyhogy ezért nem leszek vasárnap, mert sátorozni fogok, meg bringázni, meg túrázni. Úgyhogy ez még nem érzem magam öregnek, de a kapkodáshoz már igen. Tika, a matatásra még nincs gifel. Nem tudom, kedves szürke kisegérik vagy-e velünk a háttérbe, de házi feladat Tikának a matatásra kéne valami gif. Ne, van rajta nyereg.

1987-ben Dieter Bohlen úgy döntött, hogy önállósítja magát, és a továbbiakban nem tart igény Thomas Anders szolgálataira. Szerintem ez volt a legnagyobb hiba. Persze anyagilag mind a ketten jól jártak, és hát megélnek abból, amit együtt működtek 87-ig. De ettől függetlenül mi hallgatók szerintem azt mondjuk, hogy bárcsak még most is, de nem odent.

közben elárulom nektek, hogy maxi lemezekről játszom most, ugye ez a harmadik maxi lemez, ami fölkerült. Aztán, hogy még mi lesz itten, aztán nem tudom, mert ugye most itten veled közben alkotok. Tibor Lévai és Gypsy Boo.

szabadkai születésű magyar származású zeneszerző, zongora, művész. Akinek az egyik legnagyobb slágerét halljátok most itt a Bitangyó Rádióban, hát sajnos már is egy égi zenész. 85-ös a dal.

húha, hazudtam. Nem, nem, de sokáig fog élni. Tehát, hogyha valakinek a halálhírét keltik, akkor sokáig fog élni, igaz?

És az előző gondolatmenetemmel a Modern Talking-gal kapcsolatban Annám is rögtön helyesett, full egyetértek, bárcsak még ma is együtt lennének, és hogy szerinte is hiba volt.

a kedves uram! Nem tudom, hallottad az előbb a kérdésemet, kérésemet? Minden esetre egy csodaszép délután, puszi, ölelés, és köszönöm, hogy itt vagy!

Szóval közben megérkezett a csütörtöki műsor ajánló is itt a Bitangyó Rádió chat falán, amiből a csetesek már megtudhatják, és most ezáltal ti is ott a háttérben, hogy 18 óráig vagyok itt veletek, aztán 18-20 óráig majd érkezik hozzátok Mókuska. Minden, ami zene című műsorával. Azt mondja, Tika, nem kérés volt feladat? Hát, én csak kéregetni merek, én feladatokat nem merek adni. Azon gondolkozom, drága szürke kisegér, hogy most te húztad ki a gyufát, vagy én, eh?

Tibor Léve és a Gypsy Boogie itt a Bitangyó Rádióban. Tika, megfigyelted már, a szürke kisegér rajtunk kettőnkön kívül mindenkit lecsókol.

ha már beszóltam. Falkó! Átugrunk Ausztriába, és ő viszont már tényleg egy égi zenész.

1985. Szinte még mindig maxi lemezekkel próbálom itten pörgetni a hangulatot, meg a kedélyeket.

Kulcsváros szülötte, és 98. február 6-án hunyt el a Dominikai Köztársaságban. Böcsületes nevén Johann Hölzer. 90-es években népszerű osztrák énekes, zeneszerző, szövegíró.

Na hát látom, hogy nem csak nekem lesz 6 óra után programom, van, aki vacsora vendégként érkezik majd meg vendégségbe. Én meg mehetek dolgozni. Hát szerintem ti jártatok jól, drága Szituska. Vagy jobban. És én nagyon nagy szeretettel köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitangyó Rádió hallgatót itt a Bitangyó Rádióban. Jaj, ezt most ebbe belekavajodtam. Az biztos, meg Mohácsi Vész is.

mother and child. Vagy majdnem. Szóval az. Frank Ferien, az biztos. Reunion. Jó lesz, jó? Mother and child reunion.

Paul Simon híres 1972-es azonos című slágerének feldolgozása, ez az 1985-ben kiadott Frank Farian Corporation dal.

nagyon nagy puszim Roninak is, aki itt van már velünk a chat falon. Hát tegnap 8 óra előtt 5 perccel értem haza. És sajnos lemaradtam róla, de majd megpróbálom azért ezt úgy orvosolni, hogy azért legyen nálam füles, hiszen zenével még a munka is könnyebben megy, de hogy keddenként nem fogok tudni itt lenni veletek.

Hát valami kényelmes fotel, szék, szőrme, még jó, hogy nem oroszlán bőr van ott a kanapé előtt. Megnyugodtam. Várom, Mimike, küld a fotód. De úgy fotóz, hogy te ne legyél rajta, elég csak, hogy a szép szőnyeget lássam, jó?

szerintem, hogyha egy német ember főz és ekte német vacsorát szeretne, és finom vacsorát készíteni a magyar vendégeknek, én a helyébe csülköt sütnék, hiszen a bajor csülöknél finomabb nincs. Hát a gőzgombóc azt mondjuk lehet úgy félre lehet tenni, a párolt káposztájuk az szó nekem túl ecetes. A léverkéze az mit tudom én, egy fene elmegy. Amúgy a németek mindenhez szósz raknak, és hát a német konyha nekem nem a kedvencem. Úgyhogy hát várjuk meg, hát ha esetleg az asszonyka tanított valami finomat a férnek, és egy kicsit magyarosabb lesz ez a német kaja. Frank Ferient elengedjük. Kicsit előrébb jövünk az időben. DJ Bobo.

Bobo és a tékkontrollja után tartunk egy kis pH értékű szünetet. Aztán utána pedig akkor bemutatom nektek azt, amire gondoltam. Azt a bizonyos kis lemezt, amiről már a műsor elején beszéltem, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon öreg kis lemez, kicsi kincs került a birtokomba, és ennek van egy sokkal újabb változata is. Érdemes lesz meghallgatni, majd hisz a kis lemez és a maxi lemez közti óriási különbség. Na meg persze az a jó pár év, ami eltelt a kettő között.

Írja Vida Erika, de ha magyarokat vársz vendégségbe, Debrecen jöhet, csak is bajor. Bizony, hát anyut megmérgezted velem már, hogy nem rossz értelemben, hanem jó értelemben. Azóta is a bajor debrecenit emlegeti. Közben itt van velünk Musukám is, jó műsorvezetést, abban hiszem be voltam, hogy 6 órától vagy. Ne, hát 6 órától Mókuska van csütörtökönként, nekem pedig dolgoznom kell. Még majd 6 órától. Úgyhogy 16, az a 6.

80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és

Most feldolgozom, Bongo cha cha cha. Ma fegyelem, figyelem, elviszlek benneteket 1962.

melyik a jobb? Hát nyilván. A 80-as évek. De az én szívem ettől függetlenül dobbant ezen a jó kis 62-es kislemezen, és ahhoz képest amennyi idős a drágám, még jól tartja magát.

ezért vannak jó sokan olyanok, akik nem tudják, hogy egy-egy dalnak sokkal mélyebb gyökere van, mint ahogy azt megismertük, megszerettük. Ronnie azt mondja, hogy az a Jobbik verzió, amit ő énekel. Na majd

Musukától kaptam egy képet, ami Mimike van rajta. Mimi nem a Pető Editke Mimi, hanem a Tacskó Mimi. Meg képzeld el, Mimike, hogy neked van egy drusszád, aki szintén Mimike. Van neki egy gombája, és oda van írva a képre, hogy gomba szezon van. Akarsz-e másnak utolsó csókja lenni? Akarsz-e másnak utolsó csókja lenni? Szia, Mázi! Csodaszép délután kívánok, köszönöm szépen, pedig jó zenehallgatás, jó csetel, Mázi! Csodaszép délután kívánok, köszönöm szépen.

ha minden igaz, akkor itt van velünk Vivien is, vagy Vivcsike, hát mondjuk nekem Vivien jobban tetszik, de ahhoz szeretnétek. Hát én is küldök neked egy nagy ölelést, köszöntelek itt a bit.

Közben már itt van a mi karácsonyt váró tündérünk is a háttérben. A persze, és az a seggi, és az a mell.

0: 2008 con Caifanes. Dame una cerveza grande. No, no, no. Una piña.
1: Na, csajok, hozok nektek egy koktélt.
0: Mambo!
1: A Baby Ellie és a Piña Colada Boy. Itt a Bitango Rádióban.

És hát nem nagyon szoktam a privát üzeneteimet beolvasni, de most ezt beolvasom. Csak azért, mert hogy fogalma sincs az illető hölgynek, hogy mi zajlik itt a chat falon. És hogy miért már megint, és már megint hol járnak a gondolataim. Teljesen más okból kaptam ezt az üzenetet. De azt hittem, hogy megjegyezhetem, hogy szerintem érzelmileg megterheltnek a dolgok, mivel nagyon-nagyon érzékeny vagy. Én legalábbis én még így látom, bocsánat.

Na énekeljek, az jobban áll. Szik kevésbé jobban bírjátok. Albano és Romina Power és a Felicita itt a Bitangő Rádióban. Ezt is hozhattam volna a lemezről is, nem is egy többről is, de most együttálló Ragazzi Dance Mixben hoztam ide a Bitangőt.

hallottuk meg a végét. Kinek a végét? Hát ugye lassan-lassan közeledünk az októberhez, és fesztivál hátán fesztivál van már itt Bayernben. Azt szokták mondani az okosok, hogy az Oktoberfest az a fesztivál, ahol a németek egy hét alatt megpróbálnak annyit inni, annyi sört inni, amennyit egy magyar, egy

Na hát, akkor orvosoljuk ezt az óriási nagy hibát. Ne én legyek az, aki AI zenét játszik. Van abból elég. Peter Schilling. Egy Tiesto remixben, és így már mindjárt jobb. Major Tom.

tűzkerességen esem át. Van egy AI zene, amit különben szeretek. De azt szerintem mindenki, bár már unjátok, nem? Ez a digi-digi-digi, vagy micsoda.

0: vagyunk egy ponton.
1: De oké, hogy nem most gondoltad, de én 6 órakor el fogok menni, miért dolgoznom kell. Ráadásul 6 óráig ez innen 6000-szer elfut, mert hála jó Istennek olyan aktívak vagytok a cseten. Küld el PM-be, jó?

King megköszön tőlünk. Köszönjük a megtisztelő figyelmedet, hogy itt voltál velünk. És hát ne menjetek sehova, ha tehetitek, tartsatok. Majd a Mókuskával 18 órától 20 óráig Minden, ami zene című műsorával érkezik.

Na gyere, érezd! Meg élvezd! Egészen 18 óráig. Néznem, hogy most is lássam. Hogy itt keverem, kavarom. Aztán érkezik hozzátok majd Mókuska, akit már szeretettel köszöntök a Bitangyó Rádió Chat falán is, hiszen megérkezett ide közénk. Köszönöm szépen neked! Majd jó műsorvezetést kívánok! Ezt a is a

Lássuk a nap szerelmesét, és én közben kerestem egy jó kis dalt oda a végére, amivel majd át tudom adni Mókuskának a műsort. És megtaláltam, ezért volt egy kicsit csendesebb az oroszlán. Adi Stúdió és a nap szerelmese itt a Bitangyó Rádióban.

én nekem ezt le kell keverni, hiszen érkezik hozzátok 18 órától Mókuska. Nekem pedig nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a kitüntető és megtisztelő figyelmét. A hétre ennyi volt ma Kis Oroszlán, itt a Vitangyó Rádióban, de hétfőn 18 órától majd jövök. És jövő héten természetesen, majd vasárnap is itt leszek veletek.

Köszönöm szépen a háttérben hallgatózóknak, a facebookosoknak, a messengeren íróknak, és külön köszönet mindazoknak, akik itt a Bitangyó Rádió chat falán kivették a részüket aktívan a jóból. Kívánom nektek, hogy legyen olyan a hetetek, amilyennek szeretnétek. Kitartásra holnapi napra, és csodaszép hétvégét mindenkinek. Későn 18 órától várlak benneteket. További szép estét Mókuskával. Sziasztok, ciao.

No, hát sziasztok! Mindenkinek nagyon szép kora estét kívánok, most már nálunk már sötétedik. Még egy pár héttel ezelőtt azt mondtam, hogy szép délutánt. Na de mindegy is, köszöntök mindenkit nagyon sok szeretettel. Little Leonnak nagyon szépen köszönjük az adását. Jó voltál, mint mindig, kintről fél fülem, itt a fele meg amott. Az elkövetkező 2 órában engem, azaz mókuskát hallhatjátok, érezzétek magatokat nagyon jól. Most pedig imádkozunk, hiszen minden adásban van rá ok, amiért ezt meg kell, hogy tegyük. Néha bizony nem ártana a közepén és a végén sem.

akkora nagy mókuskát kaptam. Hú, köszönöm szépen, Wolfi. Üdv neked, puszi az asszonykádnak, szia Bea. És mindenkinek, szia.

0: Igen, de már a már...
1: Ők itt már két fiatalember. Szerintem őt megismertétek. Ele egy junior. És Burai Krisztiánt is felismertétek volna. Szerintem a szám címe Mások gombolják a szinget.

Na és akkor nézzük, hogy kik vannak itt velünk, hátulról megyünk, megérkezett hozzánk a mi Zsuzsink. Szia Zsuzsi! Itt van Tikánk is, velünk van egy szürke kisegér, tőled az előbb ellopikáltam egy képet, köszönöm szépen! Itt van velünk Pista 67, velünk van a mi Katánk, itt van a mi Rosszikánk is, szia-szia, velünk van Bubu 81, és remélem ott van mellette az ő drága párja is, Bubu Kárné, megérkezett az én másik felem is. Szia drága, és itt van két robotunk, illetve Ronink is itt van, aki azt mondja, hogy mi nem a fára mászunk, hanem a falra, a chat falra. Én meg erre mondtam, hogy mikor, hová. Aztán nézzük, hogy ki van még itt velem, aki tud itt van, külsős hallgatóként, Buli Király Gyulánk is.

És jönni fog az én Marikám is. Meg még egy páran. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Ez már itt a Szelavi. Oha, kit látnak szemei. Megérkezett a mi Duty Dealing. Ó, micsoda meglepetés. Szia!

ha úgy elkezdett pörögni a chat fal, hogy már azt sem tudom, hogy kinek írtam vissza. Elnézést, ha valaki kivarott, próbálom visszanézni.

0: Na, hogy nektek köszöntöm először, jó van akkor. Na, hol volt? Hogy hol nem volt?
1: Élt valahol a világban egy fiú és egy lány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából.

0: hírlik, előre megírták az is.
1: Jön nektek egy mese, olyan mókuskásan, amíg a hideg is kiráz, nagyon jól lehet. Rock stílusban. A Deltától érkezik a mese.

és már folytatjuk is, teljesen más stílusban. Érkezik a Bergendi együttes és a Zimmer Zoom. A Recefice, bum bum bum.

Zimmel, zoom, recesz, vicce, bum, bum, bum, az már kiderült, hogy az én Mária barátnőm nem krumplit szeretne reszelni, de nem is sajtot, hanem azt írja, hogy kívánom ott tököt. Barátnőm, én tegnap tököltem. Ma már nem, de holnap megint fogok, még addig még olyan jó kis puha. Igen, mert hogy ez a rántani való tök, amiről én beszélek, meg a Marika. És addig vesszük, ameddig még lehet kapni, addig esszük is.

0: Bitangyó Rádió.
1: Igen, igen, én bemondtam, hogy milyen tökről van szó. Tudjátok, Kriszt tojás sem nem mondja. Ő itt Akon és Becky G. Egy olyan zenéjük, amit igazából én is egyszer vagy kétszer hallottam még. Úgyhogy most zenei újdonságként hozom nektek ide a Bitangyó Rádió.

Nézzük is tovább, méghozzá, hogy mivel fogunk tovább menni, rögtön elmondom nektek. Jön egy kis névnap köszöntő, ugyanis ma kettő emberke is ünnepelgethet, illetve nem csak kettő, de névnaposunk kettő van ma, a Nikolettek és a Hunorok ünnepelgethetnek. A Nikolett a Nikola olasz kicsinyítő továbbképzése, ugye ez egy női név, a Hunor pedig egy török-magyar eredetű jelentése. Onogur, népnév, ennyi van nekem hozzáírva. Kedves Nikolettek és kedves Hunorok, nektek boldog névnapot kívánok így az éteren keresztül. Ha tudtok valakit, szeretnétek felköszönteni, esetleg zenét küldeni, akkor privát üzenetben lehet, megtehetitek.

0: Nem csak a csetre szoktam felnézni, mert hát ugye innen is, onnan is hírnak nekem. Most éppen annyit kaptam el a csetben, hogy a Mária tüzel. Barátom, neked ma valami van. Tökölhetne is. Tüzel is, mi kell még, az igazi asszony. És közben nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm kis kolléganőmet, Vikit, azt írja, hogy hallgatlak. Hát szia drága, érezd jól magad te is velünk. Ünnepelgesd te is a Nikoletteket, a Hunorokat, meg magunkat, magadat, meg engem. Wolfi azt írja, hogy ő azt hitte, hogy a csajok a keményet szeretik már, mint a tököt. Hát, mivel nem arról a tükről van szó.
1: Ó, lehet, hogy megőrültem!
0: Ó, itt van az én Ataszomnak a kérése. Hát ez olyan közös zene lenne. De az övé. Én nem vagyok százas, a számnak a címe.

még nem volt nézt. Megérkezett az én drága kis földikém is, ami most kuránk. Örülök neki, hogy itt vagy. Pihenéskép csücsre és hallgass. Mármint ne úgy hallgass, hanem engem hallgass, és közben kapcsolódj be a chatbe, hogyha van kedved hozzá, és erőd. Hozok neked koktélt, neked is, és mindenkinek is.

kicsit lemaradtam. Azt írja nekem a Kata privátban, hogy már megjött a gazdája a dalnak. Nem láttam, hogy kérted volna azt a bizonyos zenét, amit mindenki nagyon szeret. Úgy látszik, ki nem maradhat az adásomból. És nem bánom. Gyorsan azért hozzáteszem, Maskura palacsintát, sőt, című dala. Kata kérésére fog jönni egy pár másodperc múlva.

Dutyi Dilink, nem most megint csak fellestem a chatfalunkra is. Tőle csíptem el egy kis mondatot. Maskurának írja: á, tudod, én gázos vagyok, drága jó bableves. Nem egy tűz közelbe, fenne robbanj.

0: Na, ez volt a Zenny Birkeny Verse és az Északon délen. Vissza a 90-es években, hogy igazán mélyen belenyúlok a kis...
1: És most én zárom
0: a kis pop tarisznyámba. És előbányászok onnan valamit. Amire régen nagyon-nagyon sokan táncoltunk. És nagyon-nagyon sokat. A színpadokat töltsük meg a rímek legjavából. Figyeld a nyelvét! Jaj, de mekkora hatalmas zene, ez Catman's World!

Mivel hogy gyorsan jársz Catmannek a nyelve, így dobtam nektek egy nyelves hotdogot. És akkor innentől kezdve mindenki azt gondol róla, amit akar. Csajok, oda teszitek, ahova szeretnétek. Pasik, oda képzelitek, ahova ti szeretnétek. Én csak bedobtam.

Hatalmas zene. Axel Rudi fel és Bonnie Tyler közösen. Szóljon mindenkinek, aki szereti.

ez már itt a Brelzé. Bitrock Project. És ez ilyen a Sors 2011-ből.

Feldobtam a drága jó bablevest témának, illetve csak Dutyi Dilinek mondtam, hogy elgázosodik tőle, vagy valami ilyesmi, és azóta erről megy a betű. Jó kis káposztás bablevest füstölt akármivel, de szeretjük mi is itthon. És igen, akkor jön a gáz is, mint adjon a következő zenénk is. Walk this way! Ez már Rataszom kérésére fog szólni itt a Vitamio Rádióban.

0: Amúgy, ha valaki nagyon ráér egy kis tepertős fogátyát, miután megsütötte nekem az almás sütit, köszönöm!
1: A mikrofonnál most Mókuska!

kicsit rokkosodni fogunk, mert hogy azért vagyunk egy páran, akik szeretjük a rockot, ugye? Érkezik az Operaház fantomja, és az előadó így 7 órakor nem lesz más, mint a Nightwish

Marika közben megsukta nekem, hogy az adásom után ő tényleg be fogja keverni azt a palacsinta tésztát. És amikor megkérdeztem, hogy milyen lesz, azt írta, hogy azt írta, hogy lekváros, de van nutellája is. Jó lesz, jó lesz. Mind a kettő jó lesz, amúgy nekem a kedvenc az a túrós. Aztán a lekváros. Aztán meg az összes. Azt mondja, hogy aluboj, ez itt már akadok.

Fú, maskulám, az egy annyira büdös akármi, valami, vagy bármi, vagy fúj. Templomban, mikor jött a pap, azzal a füstölővel, én meg majd összeokáltam magam. Már tüdőre vettem, hát a nagyasszony. Aztán egy faj, többiek már régen elfelejtették, én meg egy fél óra múlva is ott krákogtam. Konkrétan nem hallották, hogy mit beszél a pap. Engem meg nem is érdekelt, csak azért voltam ott, mert muszáj volt. Azóta sem.

akkor már mindent értek. Azt írja a maskura, az tömjén füst a gonosz ellen. Hát... Aztán csodálkozunk, hogy fél óra hosszán keresztül fúdokoltam, mi? Ezt akartam még mondani, hogy már mindent is értek, csak elgondolkodtam. Néha azt is szoktam. Hát... Őhetnék még ott akkor. Na mindegy, nem gonosz vagyok. Csak élénk a fantáziám, szexi a szerelőm. Meg ilyesmi. Na, hát akkor Vin Light Party. Ez itt a Venga Boys, kérem szépen. És Kata kérdezi, hogy utána nem jön senki adásba. Hát én úgy láttam, hogy nem.

Hát de kedves vagy, Wolfi azt írja, füstölt mókuska. És akkor azt írja, hogy egyébként egyszer gondoltam rá, hogy amikor tudom, hogy füstölés lesz, gázállarcban megyek misére. Hát mert te jársz oda,

0: neked már betették? A kedvenc zenét zeni.
1: Na és nektek már betettük, vagy nem? Tegyem be nektek, akarjátok? Hát én úgy beteszem nektek, mondjuk Mohombit. Ez a Bumpy Ride.

Maskuránk azt írja, hogy neki sem mondta soha a tyópapa, hogy ő egy angyal. Azt mondja, hogy na, hazajön, kérdőre vonom. És fázik a maskuránknak a lába, hát igen. Sokan vártuk az őszt. Tegnap még nálam is 33 fok volt. Még este is ment a klíma is, és ment mellett a ventilátor, mert nagyon meleg volt. Most jelenleg se klíma, se ventilátor. Nagyon melegem sincs, 16 fok van kint. Ez ilyen mókuskáknak való idő. Estére napközben lehet 20, max 22. És ezt meg is beszéltem a fentiekkel, úgyhogy készüljetek, jön az ősz.

néhány gyertek bitangok lehet fújni. Aki nem szereti fújni, az szívhatja is. Hát csak óvatos.

Azt írja nekem a Wolfi, hogy egyébként meg igen, ma te szárod a bótot, szóval pár perc csúszi, belefér. Olyan jó vagy. Pont mint Kata. Kata is azt írta, hogy nem lesz túl óra. Jelenleg, mire bekapcsolt a gépem, nem volt időm összerakni a 2 órás adásomat, remélem ezt nem veszitek észre. Menet közben, hogy megy a zene, úgy pakolgatom a zenéket. Ez egy nagyon jó kis zene, digi digi digi digi.

Hát ez azt írja, mindjárt kapsz egyet. Pár perc, ha reggelig. Közben maskura lehet túl óra, de jó kis zene, az álma, tiétek.

Azt mondja, hogy ezt nem félek az ördögtől. Hát azért, mert az asszonykád. Lucifer lánya. Aj, de nagyon zene... Közben azt befújta a légygyilkolóval. Szól a zene, roma zene, táncoljunk. Úgy a régen adtam már.

0: ma éjszaka.
1: Na gyertek, bitangok! Csókolom a

Bófi azt írja nekem, hát mert szeretünk téged így is úgy is, ha riszálod, ha üvöltesz. Köszönöm szépen! És még most is ott van a kérdés, és a válasz még most is az, hogy nem tudom.

még egyszer, úgy lesz kétszer, megérkezett közénk Travis is. Szia, szia, csücsle! Érezd jól magad velünk! Ő pedig itt már Michael Jackson és a Smooth Criminal.

Nem baj, ha fáj. Ez azt jelenti, hogy élünk. Amúgy nem éppen a csípő mozgásra gondoltam. Mindenki kapja el maga alatt a csomagját, mindegy, hogy milyen van ott. De rázzon meg Marékra, aztán rázzátok meg.

Jó, itt már nagyon óbégott, ott már valami történik, lehet jól megrázta mindenki. Hallgassuk meg! Oké. Mindenkinek oké? Ez már orgia, kérem szépen. Megyünk tovább, vagy nem? Nem. Vége van a következőben.

Docsi Dilink az úgy el van bújva amúgy. Szerintem ő volt az előbb benne, az a hang, tudjátok, hogy aaaah! Gyere elő!

Nem, azt hiszem, hogy megadtuk az esélyt. Megadtuk az esélyt annak, hogy mindenki úgy rángassa, húzogassa, meg azt csináljon, amit akarjon.

Remélem mindenki lerázza. Kiráztuk az előbb. Szóval, remélem mindenki lerázza a, mondjuk a sípadást a kezéből, a lábából, és az egyéb test részeiből. Közben Máriánál elkészült a finom palacsinta, azt írja nekem, hogy 5 darabot csinált ebben lekvárral és 5 darabot barack lekvárral. Köszönjük szépen, akkor is te nem fogsz enni? Csak úgy kérdezem.

és ha még nem lett volna elég a kacsából, hozom nektek papritát így a műsorom vége felé. Ő bizony a hápi kacsa.

0: és ha már volt katya, kettő is, akkor lehet, hogy jön a liba is, tudjátok meg? Ez a milkás liba, a lila liba, figyeljetek!
1: Én már mindegy, se kutyám, se macskám, boldogtalan vagyok. Fölök ezekkel! Még egyszer! Fölök ezekkel! Lila liba!

0: Na, köszönjük szépen papójának!
1: Leboy!
0: Az Dotty Diri! Nem tudom, miért jutottál az eszembe, de na mindegy. És akkor én keresem a szót, hogy elmondjam. De nem találom, úgyhogy ráhagyom Chris Rudira.

Sexy Lady. Szól az összes csajnak, aki itt van fent a chat falunkon. Sexy Lady. Esetleg kintről hallgat. Mindenki szexi, mindenki szép, mindenki jó valakinek. Akinek meg valami nem tetszik, az bekaphatja, ugye csajok?

Hát a háttérben, szóval a háttérben itt volt velem az én drága Becikém is. Azt írja, hogy köszi az adást. Hát én köszönöm, hogy itt voltál, nem jeleztél. Nem tudtam, hogy itt vagy külsős hallgatóként. Én még egy picikét maradok veletek, mit szóltok?

Kata azt kérdezi tőlem, hogy küldhet-e egy dalt Wolfinak. Hát én nem tudom, küldhetsz egy dalt, hát küldjél neki dalt, ha minden igaz itt van még, és hallgat.

soha nem ettem. Izidenszlenciám magas volt, 12 volt, égyomorra a cukrom. Égyomorra, 12 is fél volt. Égyomorra. Ha ettem volna egy kicsit, mennyi lett volna?

Tessék, hoztam a rezidenciát nektek, vagy mit. Ez azért fog szólni ez a zene. Tudom, hogy Maskula nagyon szereti ezt a zenét. Mit szereti? Imádja. És még sokan mások is, ugye?

drága maskulám, én úgy gondolom, hogy kiskorom óta arra várok, hogy te ezzel hív fel éjszaka. Ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistar suo cuore? Becikém azt írja, hogy akkor én is maradok. Maradj velünk, irány nekünk nincs adás.

mi azt kérdezte, mi volt a szöveg az előbbinek? Hát az, hogy kisapám, kisapám, látom, nézed, abulám, abulám, abulám. Meg az, hogy kettőt jobbra, egyet balra, így jön ki a kör. Náj, de te mondjuk, hogy a kettőt jobbra, egyet meg balra, hát az is csak Varga Irénynek jön ki körnek. Király Viktor! És Lufti Begi, figyeljétek!

lenne a villamoson, hogyha menne Varga Irén. Kisapám című száma most pedig nem Irén, de 2025-ből hozok nektek egy kis remixet Szanditól. Ez lesz a Teenager Namur, és nem tudom még, hogy meddig maradok, egy kicsit még, na?

Lényeg az, hogy jó. Tínédzser amúr. Ja, egy kicsit előre szaladtam. De akkor is. Tínédzser amúr. Itt a Bitang Jó Rádióban.

Na gyertek elő, rockerek! Ki nem maradjunk már! Becikém! Síri csend az éjjel, ez itt már a Lord. Neked, nekem és mindenkinek, aki szereti.

Wow, micsoda mikrofont kaptam a chatfalon. Én ezt ellopom, ellopom tőled bizony. Jaj, össze is akadt a nyelvem a saját magammal. Annyira nagyon tetszik.

Ha nem bánjátok, a következő zenében emlékezni fogunk, és ezért nem az a célom, hogy lehúzzam a hallgatókat. Annyiszor elém jött már ez a zene, hogy úgy döntöttem, hogy ha már úgyis tovább maradok, akkor én leadom saját magam miatt is. Aztán természetesen folytatódik ugyanúgy a buli, ahogy eddig is. Szerintem fog jönni még Lidi néni is a vásárból. Na de most egy zene, ami engem is nagyon mélyen érint, a szám címe Anya, mesélj!

Kata azt kérdezi tőlünk, hogy hallja ezt a nyomot fent. Reméljük, hogy igen. Az enyémmel együtt. És ahogy mondtam, megyünk is tovább. Bongola. Ez a Good Boys. Bongo cha cha cha.

Megyünk Lizzy nénivel a vásárba is. Ő már itt MC haver és a teknők. Szóljon az én kis földimnek és az ő párjának. Én csófapának! Na gyertek! Menjünk, vegyünk valamit!

de batyójából szín a szalma, ő úgy ment a Lidi néni a vásárba, de csuhaja. Hopp! Úristen, az én vagyok.

Egyre nagyon beindultatok a chat falunkon. Tetszik nektek a Lidi néni, ugye? Mindjárt elhozom a piros pöttyös bugyiját is nektek. A fiúk fejébe fogom húzni.

Ha már mondtam, akkor el is hozom, aztán majd jönnek padedőjék is. Szóljon egy bugyiról a nóta, így 20 óra 34 perc körül itt a Bitang Jó Rádióban.

Tessék, nektek a bugyi. És akkor jöjjenek ők, akikből, hát sajnos a kettőből már az egyik nem él, az egyik kedves énekesnőnk, de velünk van a zenéje, közösen a zenéjük. Jaj, de nagyon szeretem, Obladi, Obladá.

én most nem értek semmit. Azt írja a Dutyi Dili, hogy bedagadt, mikor szemen vert. Most téged mi vert szemen, és mi dagadt be? Azt hiszem, vissza kell olvasnom.

A bugyogó vert szemen? A bugyogó... Már orvoshoz fordult. Nem mindegy, nem értem. Katarszírja nincs semmi a rudoncseppel. Akkor jó van, akkor. Buli király Gyulával pedig folyamatosan táncolunk. Becikém azt írja, nagyon forra véred ma. Hát nagyon. Tudod, miért van? Azért, mert itt van a lehűlés. És ugye te vagy az egyike, aki tudja, hogy a betegségeim melegbe jönnek elő. És addig, ameddig más a melegbe érzi jól magát, én akkor haldoklom. És amikor jön az ősz, akkor a mókuska vidul, mint a virág.

És előkerült az a bizonyos zene, amit nagyon-nagyon szeretek Rihannától és Teddy Swims-től. Szóljon mindenkinek, aki szerelmes, vagy aki nem. Vagy csak úgy, én akkor is hallgattam annak idején, amikor egyedül voltam. Szép szerelmes zenéket. És akkor is éppen töltött káposztáról álmodoztam. Meg oldalasról, és almás sütiről, na mindegy.

Nyílt a titokkatánk. Mindenki tudja, hogy kire gondolsz. Ő volt Rihanna és Teddy Swims, gyönyörű szép lassú zenéje. És akkor vissza 1995-ben, amikor is a Fun Factory elénekelt ezt a nagyon-nagyon jó kis zenét. Nagyon-nagyon szeretem. Ez már itt a Celebration.

Kata azt írja, hogy kihozzátok belőlem az állatot. És milyen állat, hogy nyuszika? Kiszica? Vagy mi vagy, mond? Mert még ha én mondanám, mekkora állat vagyok. Ezt ti amúgy el nem tudjátok képzelni. Mert az, amit így mikrofonon keresztül, éteren keresztül átadok nektek, ez ahhoz képest semmi, amilyen igazából vagyok.

ott valami bedobott a... rögtön nézem, a szürke kisegére egy képet, ahol a nőnek a csöcse majd elrepül. Erre eszembe jutott valami, van egy zene, amiben az van, hogy ringanak a nagy csöcsök, száll a pinaszőr, oh, bocsánat. Oh yeah, holdalával megyünk tovább, ez már Kozsó. Az előbb nem hallottatok semmit. Némán átkarol, és közben valaki bejött hozzánk. Soncorgó, üdvözlök mindenkit itt a cseten, mi is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk. A mikrofon mögött egy megvadult mókuskát hallhatsz, aki 8 óráig volt eredetileg adásban. De hát teszünk rá még egy lapáttal. Annak örömére, hogy itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból, szeretem, de szeretem.

Ez volt Kozsó és a Holdala. És hozom nektek a Strand Fesztivál himnuszát. Mit szóltok hozzá? Jön a balatoni nyár. Így nyár végén. Ne féljetek, az elején nem adtam meg a közepése. Most már boldogság van és öröm nálam. Kata azt kérdezi, van-e egy dal, amit neki küldenék? Aha. Ezután jön, jó?

Ez volt a balatoni nyár, így szeptember 10-én. És Kocka kérdezte, hogy tudok-e neki valami zenét küldeni. Tudok. Miért ne tudnék, Kata? Jön egy kis Venga Boys neked, kicsit máshogy, kicsit átalakítva. A szám címe Sa-la-la-la-la.

miközben maskuránk becsomagolta nekünk a szendvicset. Ezt most így szét fogjuk osztani, mert hogyha még azt akarjátok, hogy maradjak adásba tovább. Egy az én is éhes leszek. Na meg a többi hallgató is, úgyhogy gyártsad még hozzá, gyártsad még földén. Katának tetszik a zene, örülök neki.

Azt írja Maskura, nem tudom kiolvasni. Egy etióp hadseregnek készültem. Ennyiből áll egy hadsereg? Mennyi ez? 4 darab? Nem jó helyen vagy. Tegyél még hozzá vagy 10-20-szor ennyit, aztán talán. Mindenki éhes, ugye?

Ő volt Sabrina és a Boys, a folytatásban pedig Dolly Ron és Simogas napsugár. Nagyon szeretem zene. És ősszel igen, én is fogom majd kérni, hogy simogasson a napsugár, mert néha azért egy kis meleg jól esik, de nem olyan, mint a nyáron.

megérkezett közénk a mi bíborkánk is. Szia, Csajci, puszi neked, és közben János azt írja, hogy veled mindig jó az adás. Köszönöm szépen, örülök neki, hogy így gondolod.

nagyon szép zenével megyünk tovább. Közben megszeparítsuk mindent itt magam előtt. Szóval egy nagyon szép zenével mennék tovább, hogyha lenne mikrofon hangom.

és ahogy ígértem, itt vagyok, ragyogok, visszajöttem. Picike technikai problémám volt, lehet, hogy éppen azt jelenti, hogy menni kellene aludni, de nem adtuk fel. Ahogy ígértem, egy gyönyörű szép lassú zenés volt, és Rezső előadásában. Rezső. A szám címe Rólad álmodozni jó.

Gyönyörű lassú zene után pedig megyünk tovább a szőke ciklonnal. Itt legalábbis régen az volt. Zoltán Erika, úgy hívták, hogy szőke ciklon. Ez már itt a tiszta őrület, és igen, Kata, itt vagyok. Egy picikét léptem csak.

ej, Maskura néni, ki fogsz kapni? Azt írja, én úgy örülök, hogy ilyen sokan itt vagyunk a kis csillaggal az én füldikémmel. Látod, Mókuska, mennyien szeretünk? Látom, de így nagyon nehéz lesz. Nagyon-nagyon nehéz lesz, ki fogsz kapni. Azt írja még nekem, hogy válasz magadnak egy dalt, amit mi hallgatók szeretetből küldünk neked. Köszönöm szépen, és hogy mi lesz az a dal? Még nem tudom. Előtte jöjjön egy kis zumba. Addig eldöntöm, köszönöm szépen!

0: Olyan hamar lement ez a zene, hogy igazából én nem is tudom, hogy milyen zenét választanék magamnak. Annyi mindent szeretek, és most annyira nem jut eszembe semmi, de igyekszem. Addig is szóljon egy jó kis zene nektek tőlem. Aminek az lesz a címe, hogy...
1: Hatásban vagyok! Baszki! A zsaruk és most ez! Öcsém, te basztám leszek!
0: Hogy van love, vagy nincs love, mert itt Dr. Alban.

Na és akkor Dr. Albi bácsi után akkor, ahogy írta a maskura, válasz magadnak egy dalt, amit mi hallgatók szeretetből küldünk neked. Nagyon nehezen választottam. Igazából csak ráböktem egyre, amit tényleg szeretek, de nagyon sok van. És nagyon szépen köszönöm neked, hiszen te voltál a kezdeményező. Az én kis földén érkezik a Blue System, Romeo és Júliája.

ha 21 óra 35 perc van, és pörög a chat falunk, aminek én nagyon-nagyon örülök.

Most uram azt írjam, hogy adjam az összes zenét, amit szeretek. Hát akkor lennénk itt egy ideig még. És holnap senki nem menne dolgozni. De már itt Capella, szintén a 90-es évekből. Ami biztos, ma 22 óráig itt leszek veletek, viszont szombaton nem leszek. Ha minden igaz. De még ezt addig megtudjátok, a beosztásból.

és közben nézem a chat falat, valaki készül esküvőre, úgy látom. Közben pedig a kis csámpás Rozin beírta, hogy sziasztok, jó éjszakát! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, remélem jól érezted magad, nyugodalmas jó éjszakát kívánok én is neked. Mi pedig megyünk tovább, még 20 percig veletek leszek. Tartsatok ki, hiszen miattatok vagyok itt. Benyomtam egy jó kávét, amit a másik felemtől kaptam, úgy de finom is volt. Úgyhogy így vagyok még 20 perccel. Van az a zenéje Modónak, tudjátok. Good, good, super good. Na, az fog most következni.

Találtam egy zenét, amit nem tudom, hogy ismerek-e. Ha már így összejöttünk, akkor mit szólnátok hozzá, hogyha együtt meghallgatnánk? Lehet, hogy tudom is mi ez. A Megyesi Csabi cover, akkor már tudom is, egy gyönyörű szép zenéről lesz szó, Bofi Radics György énekli. A számnak a címe Te meg én.

0: a mikrofonnál most Mókuska.
1: Bitangyó Rádió.
2: Ugye milyen szép volt, nagyon szeretem. A folytatásban egy kis Aesop Bass nektek, The Things.

máskuránk, hogy a másik felem palacsintácsot. Ne bujkáljon. Hát itt van az ágyom mellettem. Most kérte a figyelmet a chatfalunkon. Én pedig azt mondom nektek, hogy Back in Black, ez már itt az AC/DC.

Gondolkodom, hogy melyik legyen az utolsó zenén. Amivel el szoktam köszönni, vagy egy jó éjszakán zene. És akkor úgy döntöttem, hogy beugrott az Ace of Base újra, de nem azt fogom leadni, hanem... hanem egy jó kis Desperado és a jó éjszakát tőlük. És ez lesz az utolsó szerintem. Én ezzel a számmal szeretném megköszönni mindenkinek, hogy itt volt velem. Az elmúlt 4 órában. Remélem mindenki jól érezte magát. Én nagyon. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát hallottátok. És azért nem maradhat ki. Hogy csók a családnak. További szépet és jót nektek. Szombaton úgy néz ki, hogy nem leszek, de majd figyeljétek a beosztást. Mert még semmi sem biztos. További jó szórakozást, szép napot, szép éjszakát, meg amit szeretnétek. Sziasztok!

Majdnem elhittétek ugye, hogy a búcsúzeném nélkül fogok elmenni, hát nem. Ezt le kell, hogy adjam, van még egy percem, és amúgy se jön utánam senki. Úgyhogy végig fog menni a zeném. Kicsit már összeakad a nyelvem, azért régen volt már hány óra.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

Hihetetlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt sőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafokú részfűrészszer megsebzett bronztérgő repecsalkú büdös szájú rittafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Bitonagyó Rádió. A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.